さんの無駄顔や。

0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.

asfaltu. Jednom ću u baladu da se prerušim.

temperatúra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, ausztoterm stirodul 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója, a szabadkai, Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán, a piac és a malom mellett. Line, minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Banda Rádió.
1: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Banda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Ma éjfélkor lezárult a nagykorú polgárok jelentkezése a 6000 dináros egyszeri pénzbeli támogatásra, közölte Szín és a Máli ügyvezető pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy szeptember 22-én kedden megkezdődnek a kifizetések. Máli közleményekben kiemelte, hogy a 6000 dináros támogatásra csak azok a nagykorú polgárok jelentkezhetnek, akik az ingyen részvényekre való jogosultságról szóló törvény alapján nem rendelkeznek jogosultsággal. A jelentkezést a Kincstári Igazgatóság internetes portálján lehet benyújtani. A kifizetés kedden kezdődik, a szeptember 25-éig péntekig tart. Kedden azok kapják meg a pénzt, akik a részvényesi alapból részesülnek kifizetésben, valamint a nyugdíjasok és a pénzbeli szociális segélyben részesülők. A 6000 dináros támogatásra jelentkezett polgárok számára szeptember 23-án szerdán kezdődik a kifizetés, mondta Máli. Az ügyvezető pénzügyminiszter közölte, hogy vasárnapig 1.656.549 polgár jelentkezett a 6000 dináros támogatásra. A Kincstári Igazgatóság portálján emellett 2.728.000 lekérdezést regisztráltak olyanoktól, akik azt szerették volna ellenőrizni, hogy szerepelnek-e a részvényesi alap nyilvántartásában. December 1-től 12%-os fizetésemelésre számíthatnak a közszféra azon alkalmazottai, akik a szociális védelem terén tevékenykednek. Az óvónők, pedagógusok, pszichológusok és szociális munkások mellett többek között a logopédusok, terapeuták is számíthatnak az emelésre. A sajtóértesülések szerint az emeléssel együtt decembertől az említett munkahelyeken dolgozók fizetése 125.687 dinár lesz, azaz 1070 euró körül alakul. Jelenleg a szociális védelmi szolgálatok alkalmazottai 112.220 dinárt keresnek, így évvégén 13.466 dinárral többet kapnak majd, mint eddig. Az említett összegeket elemzések alapján kimutatási céllal határozták meg, a pontos jövedelem ugyanis függ a konkrét munkahelytől, a fizetés alaptól, a szakmai képzettségtől és más jövedelem kiegészítésektől is, hangsúlyozzák a szerb sajtóban. Ugyanitt kiemelik, hogy 2012 óta jelentősen növekedett az említett szolgálatokban dolgozók bére Szerbiában, 14 évvel ezelőtt ugyanis 49.422 dináros átlagfizetésért dolgoztak, azaz 437 euró ellenértékét kapták készhez a hónap végén. Ha a decemberi megemelt bérrel hasonlítjuk össze ezt az adatot, akkor az év végén 76.265 dinárral többért dolgoznak majd a magasan képzett szociális munkások, mint 2012-ben. Ez 154,3%-os növekedést jelent 14 év alatt, számoltak az elemzők. A bejelentések szerint a közszféra más alkalmazottainak a bérét is növelik december 1-től, mégpedig 8%-kal. A cél, hogy 2027-re az átlagfizetés Szerbiában elérje az 1400 eurót, hangsúlyozták többször is az államvezetők. A tartományi mezőgazdasági víz és erdőgazdálkodási titkárság idén 130 millió dinárral támogatja az új állattenyésztéshez szükséges gépek és berendezések, valamint a méhészeti felszerelés beszerzését. A társfinanszírozásról szóló szerződéseket szerdán írták alá a tartományi kormány épületében. Állattenyésztési beruházásokra 217 pályázat érkezett, amelyekből 160 felelt meg a pályázati kérelmeknek. forrásnak, 90 sikeres pályázóval kötöttek szerződést, a méhészet vonatkozásában 102 beadvány érkezett, ebből 56 pályázóval írtak alá támogatásról szóló dokumentumot. Az állattenyésztés esetében a maximálisan megpályázható összeg 3 millió dinár volt, minimálisan pedig 150 ezer dinár, a méhészet vonatkozásában legfeljebb 500 ezer és legalább 50 ezer dinár vissza nem térítendő összegre lehetett pályázni.
0: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
3: A mai napon is főként északkeleten fordulhatnak elő záporok, néhol zivatarok, amelyek környezetében vizesek, csúszósak lehetnek az utak. Egy-egy erősebb gócban hirtelen lecsökkenhet a látótávolság. Napközben felszakadozik a felhőzet, érdemes lesz napszemüveget viselni vezetés közben. Többfelé ismét megerősödik, helyenként viharossá fokozódik az északnyugati szél, ami jelentős mértékben ronthat a menet stabilitáson. Vezessünk körültekintően, tartsunk megfelelő követési távolságot, balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Időjárás.
3: A mai napon túlnyomóan felhős és hideg idő várható esővel, záporokkal, erős északnyugati szél fúj, a reggeli hőmérséklet 12, a legmagasabb nappali pedig 18 Celsius fok körül alakul. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 126, Zentánál 200 cm magas. A mai napon front már nem lesz felettünk, de az észak felől beáramló hidegebb levegő miatt hidegfronti tünetek még jelentkezhetnek. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, fejfájás, ízületi problémák léphetnek fel, a szeles időben ingerlékenyebbek, feszültebbek lehetünk, csökkenhet a koncentráló képesség, valamint erősödhet a fejfájás, egyesek fáradékonyabbnak, álmosabbnak érezhetik magukat, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre.
1: Hit music. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermer i granite iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
3: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53.
4: 065. Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink, itt a Panda Rádió hullámhosszán, és természetesen újra itt a Tisza hangja, szeptember 22-e van, kedd reggel. Andrea vagyok, és itt ül velem szemben Zenóbia is, aki már egészen otthonosan mozog a mai napon a stúdióban.
6: Jó reggelt mindenkinek! Hát igen, tegnap még kerestem, hová tettem a dolgaimat a szabadság előtt, ma már nagyjából tudom, bár a reggeli ébresztővel továbbra se vagyunk felhőtlen viszonyban.
5: Nálam is zajlanak a tárgyalások, de legalább hétfőt már magunk mögött hagytuk, és tudod, mi jutott eszembe? Néha annyira arra figyelünk, hogy mennyi minden van még előttünk, hogy észre sem vesszük, mennyi mindent megcsináltunk már.
6: Ez tényleg így van. Reggel összeállítjuk fejben a teendőket, aztán ha estére nem sikerül mindent kipipálni, hajlamosak vagyunk csak az elmaradt dolgokat nézni, pedig közben lehet, hogy dolgoztunk, főztünk, segítettünk valakinek, elintéztünk egy csomó apróságot.
5: És még arra is maradt energiánk, hogy megkeressük a telefonunkat, amit természetesen mi magunk tettünk valahová.
6: Én ilyenkor a legjobban azt szeretem, amikor a telefonommal világítva keresem a telefonomat.
5: Na, az már a reggeli csúcs teljesítmény a mai napra. Ezt a gondolatot hoztuk önöknek, nem kell ma mindent megváltoztatnod. Néha egyetlen apró lépés is elég ahhoz, hogy jó irányba indulj.
6: Milyen igaz, mert amikor valami...

0: jobb lesz.
1: Így van, mert a nagy változások sem mindig nagy elhatározással kezdődnek, néha csak azzal, hogy azt mondjuk, na jó, ezt ma végre megcsinálom.
0: Aztán, amikor sikerül, még egy kicsit büszkék is lehetünk magunkra.
1: És ezt ne felejtsük el, megengedni magunknak. Nem csak azt kell észrevenni, ami nem sikerült, hanem azt is, ami igen.
0: És ebből már is következik a mai nap kérdése, mert biztosan mindenkinek van olyan emléke, amikor valami egészen kicsi dologból végül valami nagyon jó sült ki.
1: Lehetett egy véletlen találkozás, egy váratlan telefonhívás, egy apró döntés, vagy akár egy mondat, amelyet valaki éppen a megfelelő pillanatban mondott. Úgyhogy a mai kérdésünk, mi az az apró döntés vagy véletlen, amely később valami igazán jót hozott az életében?
0: Lehet, hogy egyszer másik útvonalon mentek haza, és összefutottak egy régi ismerőssel, vagy az utolsó pillanatban mégis elmentek egy rendezvényre, pedig eredetileg semmi kedvük nem volt hozzá.
1: És ott megismerkedtek valakivel, aki később fontos lett az életükben, de az is lehet, hogy csak véletlenül betértek, egy üzletben megláttak valamit, és abból született egy új hobbi.
0: Vagy egy barátnő azt mondta, gyere, igyunk meg egy kávét. Az ember meg azt válaszolja, jaj, most nincs idő. Aztán mégis elment, és végül 3 órát beszélgettek.
1: Azért a 3 órás kávézásnak van egy kis veszélye.
0: Micsoda, Andrea?
1: Hogy közben a kávé már rég elfogy, de a mondani való még mindig nem.
0: Na de éppen ezekből lesznek a jó emlékek, és kíváncsiak vagyunk a hallgatóink történeteire is. Nem kell feltétlenül valami sorsfordító eseményre gondolni.
1: Írják meg nekünk, volt-e olyan apró döntésük, amelyről később kiderült, milyen jól tették, hogy meghozták, vagy történt-e önökkel olyan kedves véletlen, amelyre még ma is mosolyogva emlékeznek?
0: Várjuk a válaszokat a Panda Rádió Facebook oldalán, és ha a történet egy kicsit vicces, annak külön örülünk.
1: Mert egy jó reggelhez a kávé mellett egy kis nevetés is hozzátartozik. Akkor a mai útravalónk, nem kell mindent egyszerre megoldani, egy apró lépés is számít, és ki tudja, lehet, hogy éppen ma történik velünk valami egészen kicsi, amire később úgy emlékezünk majd, milyen jó, hogy akkor így döntöttem.
0: Addig pedig maradjanak velünk, mert folytatódik a Tisza hangja.
1: Kedd reggel van, együtt vagyunk, és már is egy kicsit szebb a nap.
2: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. Grafopak, ahol a minőségi nyomtatás és a megbízhatóság találkozik.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Banda Rádió.
0: Ez a Banda Rádió.
2: A Tisza hangja névnap köszöntő rovatának támogatója az EVB Lifestyle, édesen, cukormentesen. Kézműves sütemények szeretettel készítve, hogy az ünnepizéből senkinek se kelljen kimaradni. Keresse az EVB Lifestyle standját Szabadkán, a Tejpiacon.
3: Zenobia, ma reggel van egy nagyon fontos feladatunk.
4: Csak nem megint keresünk valamit, amit tegnap a stúdióban hagytunk.
3: Nem, annál sokkal kellemesebb, ma is ünnepelünk méghozzá a névnapos hallgatóinkat, és képzeld, szeptember 22-én egy olyan név szerepel a naptár élén, amelyről szerintem mindenkinek eszébe jut valami.
4: A Móricz. És én már látom is magam előtt, hogy valaki a rádió mellett elmosolyodik, mert rögtön a Móriczka viccek jutottak eszébe.
3: Na de ma nem viccet mesélünk róla, hanem őt köszöntjük, bár egy kis humor azért belefér.
4: A Móricz név a latin Mauritius névből származik, amelynek eredeti jelentése a mór nép névhez kapcsolódik. Régi, karakteres férfi név, és ma már nem tartozik a leggyakrabban választott keresztnevek közé.
3: Viszont milyen szépen is hangzik, és a beceneve is kedvesek, Móri, Móriczka. Bár azért elképzeltem, amikor egy felnőtt Móriczot, a családja még mindig Móriczkának szólik.
4: Hiába vagy 40 éves, hiába van saját családod, a nagymamának ő akkor is Móriczka marad.
3: És a nagymama természetesen megkérdezi, Móriczkám, ettél rendesen?
4: Erre nincs rossz válasz. Ha azt mondod igen, kapsz még egy tányérral. Ha azt mondod nem, akkor kettővel.
3: A Móricz névhez egyébként érdekes történelmi alakok is kapcsolódnak. Itt van például Benyovszky Móricz, a híres világutazó és kalandor, akinek életútja egészen Madagaszkárig vezetett.
4: Vagyis, ha ma egy Móricz azt mondja, hogy kalandra indul, ne lepődjünk meg. Bár szerintem a legtöbben ma inkább egy jó névnapi ebédre indulnak.
3: Az sem rossz úti cél, és ha már ebéd, kedves Móriczok, reméljük ma valaki megkérdezi önöktől, mit szeretnének enni?
4: És nem az lesz a válasz, hogy ami tegnapról maradt.
3: De ne feledkezzünk meg a többi ünnepeltről sem. Egyes névnaptárak szerint ma köszönhetjük az Íriszeket, Mórokat, Ottókat, Tamásokat, Emeritákat, Marótokat, Zellákat és Zsellákat is.
4: Az Írisz különösen szép név, görög eredetű, jelentése szivárvány, és a virág neveként is ismerjük.
3: Milyen kedves gondolat valakinek már a neve is szint visz a napba.
4: Az Ottó pedig rövid határozott név, nincs szüksége hosszú bemutatkozásra.
3: Két szótag és kész, bár a névnapi köszöntés azért lehet hosszabb, főleg ha az ünnepeltnek van ideje meghallgatni.
4: Tudod, Andrea, én a névnapokban azt szeretem, hogy nem kell feltétlenül nagy ajándékra gondolni, egy telefonhívás, egy üzenet, egy közös kávé is nagyon sokat jelenthet.
3: Igen, mert a legszebb névnapi meglepetés néha egyszerűen az, hogy valaki eszünkbe jutott, hogy nem felejtjük el, hogy szakítunk rá néhány percet, és azt mondjuk, Isten éltesse.
4: És persze, ha ehhez még sütemény is jár, azt az ünnepet valószínűleg nem fogja visszautasítani.
3: Én biztosan nem, bár ma nem én vagyok a névnapos. Azért, ha marad egy szelet...
4: Andrea, te már megint a süteménynél tartasz.
3: Valakinek arra is gondolnia kell.
4: Sok szeretettel köszöntjük tehát a mai névnaposokat, különösen a Móriczokat. Kívánunk önöknek jó egészséget, sok örömöt, kedves találkozásokat és rengeteg szép pillanatot.
3: Legyen ez a kedd egy kicsit ünnepibb, kapjanak egy váratlan ölelést, egy szívből jövő jó kívánságot, és érezzék, milyen jó, hogy vannak, akik gondolnak önökre.
4: Boldog névnapot kívánunk mindenkinek!
3: Isten éltesse önöket sokáig, ez volt a névnapköszöntő, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A névnapköszöntő rovat támogatója az EVB Lifestyle. Édesen, cukormentesen. Keressék Szabadkán, a Tejpiacon szombaton 7 és 13 óra vasárnap 7 és 12 óra között. EVB Lifestyle, ahol minden ünnep egy kicsit édesebb. Rendelését leadhatja a 064 43 16 159-es telefonszámon.
5: Nem kéne mindent kimondani.

0: Radio. Hit music.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Panda Rádió.
3: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarra rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is, vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
4: Zenóbia, ma egy olyan ételt hoztam, amely tökéletes egy szempedemberi napra, finom, melengető, krémes, és még annak is kedvet csinálhat a karfiolhoz, aki egyébként nem rajong értem.
5: Na ez érdekel, mert a karfiolról sokaknak még mindig a főtt változat jut eszébe, pedig egy kis fűszerezése egészen más arcát mutatja.
4: Főleg, ha előbb megsütjük ma, ugyanis sült karfiol krémlevest készítünk, és a végén kap egy igazi panda csavart is.
5: Már látom magam előtt egy nagy tál forró leves, mellé egy szelet friss kenyér.
4: Várja, kenyeret ma nem mellé tesszük,
5: hanem
4: a leves tetejére, de mindjárt elárulom, hogy hogyan.
5: A négy adaghoz szükségünk lesz egy közepes fej karfiolra, egy nagyobb vörös hagymára és három gereszt fokhagymára. Készítsünk elő két evőkanál olívaolajat, körülbelül 750 ml zöldség alaplevet és 100 ml főzőtejszínt is.
4: A fűszerezéshez só, frissen őrölt bors és egy kevés szerecsendió kell, aki szereti egy csipet füstölt piros paprikát is használhat.
5: A panda csavarhoz pedig jöhet két szelet kenyér, egy evőkanál tökmag, egy kis vaj vagy olívaolaj, fél gereszt fokhagyma és egy kevés reszelt citromhéj.
4: A citromot alaposan mossuk meg, a héjához pedig lehetőleg kezeletlen héjú gyümölcsöt válaszunk, és most indulhat a főzés, melegítsük elő a sütőt 210 fokra, alsó-felsőtű sütéssel a karfiolt szedjük rózsáira, a hagymát vágjuk nagyobb darabokra, és fokhagyma gerezdeket pedig hagyjuk a héjukban.
5: Tegyük az egészet sütőpapírral bélelt tepsire, locsoljuk meg olívaolajjal, és enyhén sózzuk, borsozzuk. A fokhagymát akár egy kis alufóliába is csomagolhatjuk, hogy ne égjen meg.
4: Ezután körülbelül 25-30 percig sütjük, amíg a karfiol széle itt-ott aranybarnára pirul, a hagyma pedig megpuhul, és itt jön az első titok a sütéstől, a karfiol enyhén, édeskés, pirult ízt kap, ettől lesz a levesünk sokkal karakteresebb.
5: Vagyis nem csak bedobjuk a fazékba és megvárjuk, amíg megfő.
4: Nem bizony, ma a karfiol előbb egy kis wellness programon vesz részt a sütőben.
5: Hát, ha utána ilyen finom lesz, én is jelentkeznék.
4: Amikor megsültek a zöldséget, tegyük át a karfiolt és a hagymát egy nagyobb fazékba, a fokhagymát nyomjuk ki a héjából és azt is adjuk hozzá. Öntsük fel a zöldség alaplével, majd főzzük még nagyjából 5 percig, ezután botmixerrel dolgozzuk simára.
5: És ha valaki igazán szeretné, hogy nagyon krémes legyen, akkor egy pár percig mixerezze.
3: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

Laci Zsor, Jámori Vili, gyere te is a mandába, Barta Tomi, hívlak Puskás öcsi, Simon Tibi, Zsiborát Zavacki, Kuksi Vadölő, Járóka Sanyi, hívlak Dalnoki Jenő, Latabár Kálmán, Alfonzó, mindkik bennem élnek. Összehozok egy nagy csapatot, ezzel tartozom az égnek.

0: Banda Rádió.
1: Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merinógyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-22955 adankó.com.
2: Vannak hangok, amelyeket elég egyszer meghallani, és azonnal tudjuk, ki énekel, nem kell hozzá bemondani a nevét, nem kell látni az arcát, de Ágbél Gyula hangja ilyen volt. Ma a Zenetörténeti Morzsákban egy kicsit másképp szólunk önökhöz, a szabadságunk alatt szomorú hír érkezett szeptember 17-én 77 éves korában elhunyt a magyar blues egyik legnagyobb alakja.
3: Egy olyan énekestől búcsúzunk, aki nem egyszerűen dalokat adott nekünk. A hangjában ott volt kőbánya, a külvárosi élet, a fájdalom, a humor, a küzdelem és az a különös szabadság, amelyet a blues jelent. Deák Bill Gyulára ma nem csak a pályafutása állomásaival, hanem a zenéjén keresztül is emlékezünk.
2: Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Budapesten, Kőbányán nőtt fel, és ez a városrész egész életében meghatározó maradt számára. Gyerekként még nem a színpadról álmodozott, futballista szeretett volna lenni.
3: 11 éves korában azonban egy orvosi műhiba következtében elveszítette az egyik lábát. Ez az esemény alapjaiban változtatta meg az életét. A zene később új utat nyitott előtte. Előbb kisebb zenekarokban énekelt, majd egyre többen figyeltek fel arra a különleges, mély és erőteljes hangra, amelyet később az egész ország megismert.
2: Példaképei között ott volt a legendás amerikai énekes Ray Charles is, és ahogy egyszer közelebb került a blueshoz, megtalálta azt a zenei világot, amelyben igazán önmaga lehetett.
3: Az igazi országos ismerettséget a Hobo Blues Band hozta meg számára. Póka Egon hívta a zenekarhoz, amelynek 1979-től állandó tagja lett. Földes László Hobóval együtt egy egészen különleges zenei világot teremtettek.
2: Ezekben a dalokban nem a csillogás volt a fontos, hanem a valódi élet, az utcák, a hétköznapi emberek, a nehézségek és az álmok, és persze az a nyers, őszinte megszólalás, amelyet Deák Bill Gyula hangja még erőteljesebbé tett.
3: A Kőbánya Blues, a hosszú lábú asszony és a zenekar más dalai egy korszak hangulatát őrzik, 1984-ben pedig megszületett a Hobo Blues Band egyik legjelentősebb munkája, a Vadászat című dupla album.
2: Aki hallotta Billt élőben énekelni, tudja, nem kellett neki nagy színpadi mozdulat ahhoz, hogy betöltse a teret, elég volt megszólalnia. És persze nem feledkezhetünk meg a kopaszkutyákról sem. Szomjas György 1981-ben bemutatott filmjében a Hobo Blues Band tagjai is szerepeltek, a film egy zenekar történetén keresztül mutatta meg a korabeli rockzenei világot.
3: Deák Bill Gyula nem csak a koncert színpadon volt otthon, az István a király rockoperában Tordát, a táltost alakította. Ez a szerep is megmutatta, milyen erővel tud megszólaltatni egy drámai dalt.
2: És milyen érdekes, akár blues-t énekelt, akár rockoperában szerepelt, a hangját soha nem lehetett összetéveszteni máséval.
3: 1985-ben elváltak az útjai a Hobo Blues Bandtől, de a zene természetesen nem ért véget. Saját zenekarokkal folytatta, és olyan lemezeket készített, mint a Rossz Vér és a Mint Halálig Blues.
2: Már a címek is sokat elárulnak róla, mert Bill számára a blues nem csupán egy zenei stílus volt, olyan nyelv, amelyen az élet legnehezebb és legszebb pillanatairól is énekelni tudott.
3: Pályafutása során számos elismerést kapott, Kőbánya díszpolgára lett. Fonogram életműdíjjal és több állami kitüntetéssel is elismerték a munkásságát, de a közönség szeretetét talán semmi sem mutatja jobban, mint az, hogy évtizedeken át újra és újra megteltek a koncertjei.
2: Még idén is a Rossz Vér című lemezéhez kapcsolódó turnéra készült, a zene tehát élete végéig vele maradt. Zenóbia, azt hiszem, egy ilyen életműről nehéz néhány percben beszélni, mert vannak dalok, amelyekhez személyes emlékek kötődnek, egy régi koncert, egy utazás, ma este a barátokkal, és amikor újra meghalljuk őket, ezek a pillanatok is visszatérnek.
3: Igen, és talán ez az egyik legszebb dolog, amit egy zenész hátrahagyhat, hogy a dalai tovább élnek azokban, akik hallgatják. Deák Bill Gyula hangja generációkat kísért végig, és mostantól az emlékeink része is.
2: Ma a Panda Rádióban szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá, köszönjük a dalokat, köszönjük a koncertet, köszönjük azt az összetéveszthetetlen hangot.
3: Nyugodjon békében, Deák Bill Gyula.
2: A zenetörténeti morzsák végén most nem egy vidám elköszönés következik, inkább átadjuk a szót annak, akihez ma a rovatunk szólt. Hallgassuk meg Deák Bill Gyulától a Mint halálig blues című dalt.
1: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó kötöde és varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 2122 955 adankó.com.

A franc emlékszik rá, mit mondott, olyan régen volt. Tudja valaki, az első csajom azt mondta, a te csajod is azt mondta.

Ujjaj. Primorski Mátyás, Vaszkó Krupkata. Régen, amikor ez a zene elöntött a világot, a mi országunkat, a mi városunkat, a falvakat és a tieteket is, virágokra képzeltük magunkat a zene szép rétjén. Én például azt hittem, hogy magas vagyok, és karcsú, és hogy bársonyosak a szirmaim. De amikor feltűnt az első kecske a réten, megijedtem, hogy jön is leharapja a fejemet. Gyorsan tüskéket kezdtem növeszteni mindenhol. Azt hittem, megúszom, de akkor megjelentek az emberek a kaszával, és rájöttem, nincs lenni. Mégis szerencsém volt, értem jött egy lány, nem is egy, több is. Aztán az egyik hazavitt, belerakott egy cserépbe. Azóta minden nap öntöznek, de főleg a kutyák. És sajnos nincs senki, aki cserélni alattam a földet. Csak egy vén marha vagyok egy maroki földben. Egy művirág egy cserépben.

0: do it. I love all the music. The music's awesome. On the radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
0: Hit music.
2: Hit music. Hit music.
0: Give it up.
1: On the radio.
3: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burger Szent Mar. Magyar kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burger Szent Mar, ahol minden falat történetet mesél. Magyar kanizsa, piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
4: Zenobia, ma megint beindítjuk az időgépet, de szólok előre, most nem csak az évek között ugrálunk, hanem a történelemből egyenesen egy New York-i kávézóba is megérkezünk.
5: Na, ezt szeretem, csak a kávézóban álljunk meg egy kicsit hosszabban, az időutazás ugyanis fárasztó munka.
4: Megbeszéltük, szeptember 22-e van, nézzük, mi minden történt ezen a napon.
5: 1791. szeptember 22-én született Michael Faraday, az angol fizikus és kémikus. A neve talán elsőre nem mindenkinek ismerős, de a munkájának eredményeivel naponta találkozunk.
4: Ő fedezte fel az elektromágneses indukció jelenségét, amely a mai áramfejlesztés egyik alapja. Vagyis amikor bekapcsoljuk a lámpát, vagy árammal működtetünk egy készüléket, az ő kutatásainak is sokat köszönhetünk.
5: És ami különösen érdekes, szerény körülmények közül indult, fiatalon könyvkötő tanoncként dolgozott. A könyveket azonban nem csak kötötte, hanem olvasta is, így kezdett egyre jobban érdeklődni a tudományok iránt.
4: Hát ő aztán igazán jól használta ki a munkahelyi olvasnivalót. Én is sok mindent tanulok a stúdióban, de azért egy új fizikai felfedezésre ma ne számítsatok tőlem. 1862-ben ezen a napon Abraham Lincoln, amerikai elnök kiadta az előzetes felszabadítási nyilatkozatot, ebben bejelentette, hogy 1863. január 1-től a lázadó déli államokban rabszolgasorsban tartott embereket szabadnak nyilvánítja, ha az érintett államok addig nem térnek vissza az Unióhoz.
5: Fontos tudni, hogy ez nem jelentette minden rabszolgasorsban élő ember azonnali felszabadítását, mégis jelentős fordulópont volt az amerikai polgárháborúban és a rabszolgaság felszámolásához vezető folyamatban.
4: Egy dátum, amely arra emlékeztet bennünket, hogy a történelem nagy változásai mögött emberek szabadsága és sorsa áll.
5: Most jöjjön egy esemény, amelynek a zenéhez is köze van. 1985. szeptember 22-én rendezték meg az első Farm Aid jótékonysági koncertet az Egyesült Államokban. A cél az volt, hogy segítséget és figyelmet irányítsanak a nehéz helyzetbe került amerikai családi gazdaságokra.
4: A kezdeményezés mögött többek között Willie Nelson, John Mellencamp és Neil Young állt, és az első koncerten rengeteg ismert előadó lépett színpadra.
5: Vagyis a zene nem csak szórakoztatott, hanem egy fontos ügy mellé is odaállt.
4: És milyen jó, amikor egy koncert után nem csak egy dallam marad velünk, hanem az az érzés is, hogy valami hasznos részesei voltunk. Na Zenobia, most viszont megérkeztünk abba a bizonyos New York-i kávézóba. 1994. szeptember 22-én mutatták be az amerikai televízióban a Jó barátok első epizódját.
5: Hat fiatal története indult el, Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler és Ross. A sorozat végül 10 évadon át futott, és világszerte óriási népszerűségre tett szert.
4: És gondolj bele, a sorozat elején Rachel mennyasszonyi ruhába érkezik a kávézóba, miután faképnél hagyta a vőlegényét.
5: Hát, az nem egy szokványos kávézós belépő.
4: Nem bizony, én általában csak azt kérdezem, van-e szabad asztal?
5: És van-e sütemény?
4: Na jó, az is fontos.
5: A Jó barátok pedig azóta is sokak kedvence. Vannak, akik kívülről tudják a jeleneteket, mégis újra megnézik őket.
4: Mert egy jó történethez néha olyan szívesen visszatérünk, mint egy régi baráthoz.
5: És most jöjjenek a mai születésnaposok. 1958. szeptember 22-én született Andrea Bocelli, a világhírű olasz tenor.
4: A klasszikus zene és a könnyű zene világában is ismerté vált olyan dalokkal, mint a Conte Partio, vagy a Sarah Brightman énekesnőjével közül Time to Say Goodbye is.
5: És képzeld, ugyanazon a napon, ugyanabban az évben született egy egészen más zenei világ képviselője is, John Jett.
4: Az amerikai rock énekesnő, aki az I Love Rock and Roll című dalt szinte lehetetlen mozdulatlanul végighallgatni.
5: Tehát két 1958-as születésnapos az egyikük hangjával az operett színpadot, a másik a rock színpadot hódította meg.
4: Na, ebből is látszik, hogy szeptember 22-én a zenei tehetségből igazán bőségesen volt a kínálat.
5: Hát, ilyen színes volt a mai időutazásunk, tudományos felfedezések, történelmi fordulópontok, jótékonysági koncert, egy legendás sorozat és két különleges énekes.
4: És a Jó Barátok kávézójában még mindig nem ittuk meg azt a bizonyos kávét.
5: Akkor szerintem ideje visszatérnünk a stúdióba.
4: Ez volt a Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon című rovatunk, maradjanak velünk, és hamarosan folytatódik a Tisza hangja.
3: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: Érség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Elérkeztünk a Panda Kuckóhoz, ahol ma is a négy lábú kedvenceinké a főszerep rovatunk támogatója, a Profi Vetállatorvosi Ambulancia, ahol a gondoskodás nem csak a gyógyításról, hanem a betegségek megelőzéséről is szól.
5: Ma egy olyan betegségről beszélgetünk, amelynek már a neve is ijesztően hangzik, ez a macskapest is. De mielőtt bárki megijedne, fontos elmondanunk, hogy bár komoly betegségről van szó, megfelelő védőoltással sokat tehetünk cicáink védelméért.
4: Zenobia, kezdjük az elején. Mit akar ez a név?
5: A macskapest is egy rendkívül fertőző vírusos betegség, a macskák parvovírusa okozza, és elsősorban a bélrendszert, valamint az immunrendszert támadja meg. Különösen a fiatal, oltatlan kis cicákra veszélyes, de bármely életkorban megbetegedhet egy védtelen macska.
4: És itt rögtön tisztázzunk valamit, a macskapestis elnevezés ellenére nem azonos az emberi pestissel, és nem arról van szó, hogy a cicák megfertőzhet bennünket ezzel a betegséggel.
5: Így van, az ember nem betegszik meg a macskák panleukopeniáját okozó vírustól, viszont a vírust akaratlanul is tovább vihetjük például a cipőnkön vagy a ruhánkon.
4: Sokan azt gondolják, hogy ha a macskájuk kizárólag a lakásban él, akkor teljesen biztonságban van.
5: Pedig a vírus nem csak közvetlenül beteg macskával való találkozás útján terjedhet, fertőzött alomtálcával, etetőtállal, takaróval, vagy más tárgyal is átkerülhet egyik helyről a másikra.
4: Vagyis nem feltétlenül kell a cicának kijárnia.
5: Való megfelelő fertőtlenítés nélkül, kedvező körülmények között akár egy évig is fertőzőképes maradhat a környezetben.
4: Hát ez bizony nem az a hivatlan vendég, amelyik egy udvarias célzásra távozik.
5: Nem bizony, éppen ezért olyan fontos a megelőzés.
4: Tegyük fel, hogy van otthon egy kis cicánk, miből vehetjük észre, hogy baj lehet.
5: Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel, ha a cica hirtelen vágyattá válik, nem akar enni, esetleg lázas, hányás is jelentkezhet, és előfordulhat hasmenés, bár ez nem minden esetben alakul ki.
4: És mivel a cicák kicsi testű állatok, a folyadékvesztés gyorsan komoly problémát okozhat.
5: Pontosan, ha egy macska különösen levet, ismételten hány, vagy nem eszik és nem iszik, ne várjunk másnapig, mielőbb keressünk állatorvost. Különösen igaz ez a kölyök macskákra, amelyeknél a betegség nagyon gyorsan súlyossá válhat.
4: És ne próbáljuk otthon találomra adott gyógyszerekkel kezelni a cicának, állatorvosi vizsgálatra és szükség esetén intenzív ellátásra van szüksége.
5: A kis cicák, most pedig jöjjön a legfontosabb üzenetünk. A macskapestis ellen létezik hatékony védőoltás, ez a cicák alapvető oltási programjának része.
4: Igen, a kis cicák több oltást kapnak, mert az anyjuktól örökölt átmeneti védelem fokozatosan csökken az oltási sorozat pontos kezdetét, és az ismétlések időpontját mindig az állatorvos határozza meg.
5: És a felnőtt macskákról sem szabad megfeledkezni. Ha nem tudjuk, mikor kaptak utoljára oltást, érdemes egyeztetni az állatorvossal, a benti cicáknak is szükségük van védelemre.
4: Tehát a szeretet nem csak simogatást és finom falatokat jelent, néha azt is, hogy betesszük a cicát a hordozóba, még akkor is, ha ő erről egészen más véleményen van.
5: Ó, igen. A macska hordozó láttán egyes cicák hirtelen olimpiai bajnok bújócskázóvá változnak.
4: De utána azért járhat egy kis jutalomfalat, mármint a cicának.
5: Ezt azért tisztázzuk, mert téged ismerve...
4: Hát igen, és mi a helyzet? Akkor, ha több cica él együtt, és az egyik megbetegszik.
5: A beteg állatot el kell különíteni a többitől, és azonnal állatorvosi segítséget kell kérni. Az etető és itató tálakat, az almot, a fekhelyet és a környezetet is megfelelően kell kezelni.
4: De ne találgassuk a fertőtlenítőszerekkel.
5: Így van, nem minden háztartási tisztítószer határos a parvovírus ellen. Kérjük ki az állatorvos tanácsát arról, mit és hogyan használjunk biztonságosan.
4: A mai Panda Kuckó üzenete tehát egyszerű: figyeljünk a cicánk viselkedésére, ne halogassuk az állatorvosi vizsgálatot, és gondoskodjunk a megfelelő védőoltásokról.
5: Mert egy apró doromboló családtak egészsége is nagy felelősség, és ha megelőzésről, az oltásokról, vagy bármilyen szokatlan tünetről kérdésünk van, forduljunk állatorvoshoz.
4: A Panda Kuckó mai részét a Profilet Állatorvosi Ambulancia támogatta, köszönjük, hogy velünk együtt fontosnak tartják kedvenceink egészségét, és segítenek abban, hogy a gazdik tájékozottan gondoskodhatnak róluk.
5: Vigyázzanak a cicákra, kutyusokra és minden négylábú családtagra.
4: Ez volt a Panda Kuckó, maradjanak velünk!

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Zenobia, képzeld el, hogy egy kisgyerek ül az iskolában, figyeli a táblát, de nem tudja rendesen elolvasni, mi van ráírva. A tanító azt gondolja, nem figyel, a szülő azt látja, hogy a házi feladat nehezen megy, pedig lehet, hogy egészen más áll a háttérben.
4: Lehet, hogy a gyermek egyszerűen nem lát jól, és ami különösen érdekes, sok kisgyerek nem is szól emiatt, mert azt hiszi, mindenki ugyanúgy látja a világot, mint ő.
3: Pontosan, a mai Szépség és Egészség percekben ezért a gyerekkori látás problémákról beszélgetünk, arról, milyen apró jelekre érdemes figyelni, és miért fontos időben felismerni a bajt.
4: Kezdjük azzal, amit otthon is észrevehetünk. Figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek gyakran hunyorog, nagyon közel hajul a könyvhöz, vagy szinte az orráig húzza a füzetet.
3: Esetleg egészen közelül a televízióhoz, félrebillenti a fejét, vagy gyakran dörzsöli a szemét. Az is előfordulhat, hogy olvasás vagy rajzolás közben hamar elfárad, esetleg fejfájásra panaszkodik.
4: Persze egyetlen ilyen szokás még nem jelenti a biztosat, hogy látás problémája van, de ha rendszeresen jelentkezik, érdemes utána járni.
3: És ne felejtsük el, ha a gyermek nem látja jól a táblát, az nem lustaság, nem figyelmetlenség, és nem is feltétlenül tanulási nehézség, lehet, hogy egyszerűen szemüvegre van szüksége. De milyen látás problémák fordulhatnak elő gyermekkorban?
4: Az egyik a rövid látás, ilyenkor a gyermek a közeli dolgokat általában jól látja, de a távolabbi feliratok, például az iskolai tábla elmosódhat.
3: A távollátásnál más a helyzet, a kisebb fokú távollátás gyermekkorban természetes is lehet, de a jelentősebb megterhelheti a szem alkalmazkodását.
4: És ott van az asztigmia is, amikor a szem fénytörése miatt a kép bizonyos irányokban elmosódhat vagy torzulhat. A szemészeti vizsgálat segít megállapítani, szükség van-e szemüvegre, és ha igen, milyenre.
3: Vagyis nem érdemes találgatni, és főleg nem szabad más szemüvegét felpróbálva eldönteni, hogy ez biztosan jó lesz a gyereknek.
4: Nem bizony, a szemüveg nem olyan, mint egy sapka, hogy ha nagyjából passzol, akkor meg is felel.
3: Van azonban egy olyan probléma is, amelyet a szülő sokszor egyáltalán nem vesz észre, ez a tompalátás.
4: Igen, tompalátásnál az egyik, ritkábban mindkét szem látása nem fejlődik megfelelően gyermekkorban, például azért, mert a két szem eltérő élességű képet ad, vagy mert az egyik szem kancsalít. A gyermek ilyenkor sokszor jobban látó szemére támaszkodik, ezért nem is panaszkodik.
3: Vagyis kívülről akár teljesen egészségesnek is tűnhet a szeme.
4: Pontosan, ezért olyan fontos a rendszeres látásszűrés. Ha időben felismerik a problémát szemüveggel, bizonyos esetekben a jobban látó szem takarásával, vagy más szemész által előírt kezeléssel sokat lehet javítani a látáson.
3: De a kezelés mindig szakember határozza meg, otthon saját ötlet alapján ne kezdjünk szemtakarást. És mi a helyzet a babákkal, hiszen ők még nem tudják megmondani, hogy homályosan látnak.
4: Náluk az orvos azt figyeli, hogyan követik a tárgyakat a szemükkel, megfelelően együtt mozog-e a két szem, és rendben vannak-e a szemek fény visszaverődése. Ha egy kisgyermek szeme tartósan befelé vagy kifelé fordul, azt érdemes mielőbb megvizsgáltatni.
3: És van olyan jel, amely nem szabad sokat várni velem?
4: Igen, ha például a gyermek pupillája fehéresnek látszik, vagy fényképeken ismételten szokatlan fehér vízfény jelenik meg, sürgős szemészeti vizsgálat szükséges, ugyanígy azonnali orvosi ellátást igényelhet a hirtelen látásromlás, az erős szemfájdalom vagy a szemsérülés.
3: A lényeg tehát nem az, hogy megijedjünk, hanem az, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül egy szokatlan jelet. Sok gyermek nem is maga a szemüveg okozza a legnagyobb gondot, hanem az, hogy mit szólnak majd hozzá a többiek. Igen, pedig ma már annyi szép, vidám és kényelmes gyermekkeret létezik. Érdemes bevonni a gyereket a választásba, hogy olyan szemüveget kapjon, amelyet szívesen visel.
4: És a család hozzáállása is sokat számít. ne csináljunk belőle nagy ügyet, és ne éreztessük vele, hogy bármi baj lenne vele, azért mert szemüveges.
3: Sőt, mondhatjuk neki mostantól végre, te is látod, amit mi.
4: És lehet, hogy az első nap rögtön felfedezi, hogy a fákon külön-külön levelek vannak, vagy hogy a tábla hátulról is olvasható.
3: Na azért a házi feladatot ettől még nem lehet megúszni.
4: A mai üzenetünk tehát, figyeljünk a gyerekek apró jelzéseire, és vegyük komolyan a látásszűréseket.
3: Mert a jó látás nem csak az olvasásnál és a tanulásnál fontos, hanem játékban, a mozgásban és a mindennapi biztonságban is.
4: Ha pedig bármi gyanúsat észlelünk, kérjünk tanácsot gyermekorvostól vagy szemész szakorvostól.
3: Hiszen minden gyermek megérdemli, hogy a világot a lehető legtisztábban lássa. Ez volt a Szépség és Egészség percek, vigyázzanak magukra és egymásra, mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: sót lehelt, s az utolsó percem is letelt.
1: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
2: Zenobia, van egy jó hírem, és egy kevésbé jó.
3: Akkor kezd a jóval.
2: A hétfőt már túléltük.
3: És a kevésbé jó?
2: A péntek még nincs a láthatárva.
3: Akkor nincs más hátra, fel kell dobni ezt a keddet. Nézzük, mit találtak ki a csillagok.
2: Jöjjön a horoszkóp pandás módra, természetesen egy kis játékos csillagjegyes humorral, nem kőbevésett jóslatokkal. A kosma úgy dönt, hogy produktív napja lesz, mire mások megisznák az első kávéjukat, ő már 3 feladatot elintézett, 2 elkezdett, és egy negyediken mérgelődik.
3: Kedves kos, ma nem kell mindenkit megelőznöd, a kávéfőzővel pedig végképp ne versenyez, mert annak megvan a maga tempója. A bika szerint egy átlagos keddet 3 dolog menthet meg, a finom reggeli, a jó ebéd és valami desszert estére.
2: És ha valaki megkérdezi, hogy nem lesz-e ez egy kicsit sok, a bika csak annyit mond, nem sok, változatos. Az ikrek ma úgy érzi, rég beszélt a barátaival, felhív egyet, aztán még egyet, majd eszébe jut valaki, akinek már múlt héten akart írni.
3: Estére minden hírt tud, csak azt nem, hogy hová tette a telefonját. Ja, várjon, hiszen még mindig beszél rajta. A rák ma este puha takarót, finom teát és egy jó filmet tervez, már attól jobb kedve lesz, hogy elképzeli.
2: Aztán a film első 10 percében elalszik, de legalább kipihenten ébred arra, hogy kikapcsolta le a tévét. Az oroszlán szerint attól, hogy kedd van, még nem kell unalmasan öltözni. Felveszi a kedvenc ruháját, megigazítja a haját, és már is másképp indul a nap.
3: Ha valaki megdicséri, természetesen szerényen megköszöni, majd megkérdezi, és a cipőmet láttad már? A szűz ma úgy dönt, rendet rak egyetlen fiókban, aztán észreveszi a másodikat, majd a harmadikat.
2: Mire végez az egész lakás nagyog, ő pedig megérdemelten leül pihenni, csak előbb szépen összehajtja a takarót, amelyre le akar ülni. A mérleg ma virágot vesz, kellemes zenét kapcsol, vagy beül valahova egy finom kávéra. Szerinte a keddi hangulat is megérdemel egy kis törődést.
3: Csak a kávézóban ne kérdezzék meg tőle, melyik süteményt kéri, mert akkor a rövid kávészünetből könnyen hosszú döntéshozatal lesz. A skorpió ma kitalál valami kedves meglepetést annak, aki fontos neki, de hogy pontosan mint, az senkinek sem árulja el.
2: Még akkor sem, amikor már mindenki sejti, ő csak mosolyog és annyit mond, majd meglátod. A nyilas ma ránéz a naptárra, és megállapítja, hogy sürgősen kell valami, amit várhat. Egy kirándulás, egy találkozó, egy jó kis hétvégi program.
3: 5 perc múlva már 3 útvonalat nézett ki, 10 perc múlva pedig azt kérdezi, na, ki jön velem?
2: És ha senki sem jelentkezik, ő akkor is elindul, legfeljebb útközben szerez utitársat.
3: A bakma szépen sorban elvégzi a feladatait, de most van egy titkos motivációja, este várja valami, amire már régóta vágyik.
2: Egy jó vacsora, egy nyugodt cséta, egy kis semmit tevés.
3: Bármi lehet, a lényeg, hogy a bak még pihenést is beírta a naptárba. Biztos, ami biztos.
2: A vízdöntő szerint a kedd akkor lesz érdekes, ha csinál valamit, amit még soha. Új receptet keres, más útvonalon megy haza, vagy kipróbál egy különleges hobbit.
3: A család pedig csak annyit kérdez, hogy most meg mit találtál már ki?
2: Mire ő? Még nem tudom pontosan, de nagyon jó lesz.
3: A halak ma meghal egy szép dalt, és

0: Már is egy régi emléknél jár, aztán eszébe jut valaki, akinek szívesen írna.
1: Írjon, és neki lehet, hogy egy kedves üzenet éppen annak az embernek szépíti meg a napját, akinek a legnagyobb szüksége van rá.
0: Hát így próbálják feldobni a keddet a csillagjegyek, van aki sütivel, van aki rendrakással, más egy kis romantikával, és van egy új kaland, vagy egy új kaland tervével.
1: Én azt mondom, bármelyik jegyben is születtünk, egy kis örömöt ma mindannyian becsempészhetünk a napunkba.
0: És ha más ötletünk nincs, kapcsoljuk be a Panda Rádiót.
1: Ez már is egy remek keddi program, ez volt a horoszkóp Pandás módra, maradjanak velünk, és már is érkezik a kabaré.
2: A horoszkópot a Palicsi nyers cipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson, a víztoronnyal szemben. Nyers cipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
5: Makes me feel good.
4: It's my station.
2: Panda Rádió.
6: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
7: Sajnos olyan mértékben van orvoshiány a kórházakban, hogy változtatni kellett a képzésen, és egy rövid tesztlap sikeres kitöltésével bárkiből lehet, akár 10 perc alatt orvos. A begyűjtött tesztlapok legsikeresebb válaszait gyűjtöttük most egy csokorban. Jöjjön az első kérdés, tessék.
8: Mi a Viagra? Első válasz.
7: Hát egy erotikus vízesés Kanadába.
8: Második válasz.
9: Ugyanaz, mint a rendőrség, kék és bárkit előállít.
8: Harmadik.
7: Ha nem tudom leírni a választ, mert egy órája bevettem, és még nem férek oda az asztalhoz. Mi a Kesson betegség? Első válasz.
8: Olyan rosszul lét, melynek során a beteg a tenger mélyéről feljöve olyan szarul van, hogy még az oxigénpalacnak is köszön.
7: Második válasz.
8: Köszönöm a kérdést, meg vagyok.
7: Harmadik.
8: A pénisz rendellenessége, más szóval. Mi jut eszébe arról, hogy H1N1? Első válasz.
9: Hát ez a ha csak egy nőm van, egyszerűen hülye vagyok.
8: Második válasz.
10: Hamburg Nürnberg 1-1.
8: Harmadik.
10: Totó. Sokat totózok.
8: Nem? Harmadik válasz.
7: H1N1? Éhes? H1N1-et. Ki volt Szent Ágotai János? Első válasz.
8: Nem ismerek semmilyen ágotát.
7: Második.
8: Magas embereket gyógyított, mert azt hallottam valahol, hogy nagy kutató volt.
7: És harmadik.
8: Szent Ágot a keresztapja. Mik a magas vérnyomás első tünetei? Első válasz.
7: Kiszel tünde újra feltűnik a képernyőn.
8: Második.
7: Ma olyan magasra megy föl a vér, hogy ma nem tud legyünni, ezért hívni kell a tűzoltókat, akik rengeteg vízzel eloltják. Na, ha ezért is nevezik más néven Litertóniának.
8: Harmadik válasz.
7: Há, 200 per 100, vagyis 200-zal megyek a strádán és 100 000-t fizetek. Mit ajánlana a betegnek aranyérre? Első válasz.
8: Antierőltetint.
7: Második.
8: Kerülje a forró vizet, a forró helységeket és a forró fiúkat.
7: Harmadik.
8: Az ismert reklámot, zálogból visszamaradt aranyerek szinte féláron.
7: Kit nevezünk vesedonornak? Első válasz.
8: Akit így neveztek el a szülei.
7: Második.
8: A zsebtévéből a versmondó lányt, ha a Móka Miki előbb csapná össze a könyvet, mielőtt a lány visszamenne.
7: És a harmadik?
8: azt a marihuána szagú kocsmából kilépő, félkarú, 12 dioptriás szemüveget viselő, 70 év körül is luszkulcsot lóbáló embert, aki Kawasaki feliratú bőrkabátot visel, és azt kiabálja vissza a kocsmába, hogy ekkora marhaságot, ha hogy a fenében lenne lámpás kereszteződés az M3-as bevezető szakaszán? Soroljon fel három fogamzásgátló módszert. Első válasz?
9: Gumikesztyű. Ja, nem, az már öt. Bocsánat.
8: Második?
9: Többet is tudok, de most nincs időm válaszolni, mert 8 üvöltöző gyerek mellett képtelenség.
8: Harmadik válasz?
10: Ha, spirálalkó, óvszerbe csomagolt tabletta.
7: Mi az inkontinencia? Első válasz.
8: A földrészek egymásba csúszása.
7: Második.
10: A frodista barátom, aki ha meglát egy új pesdrukkert, képtelenség visszatartani.
7: És a harmadik.
8: Szállod a lánc, ahol csöpögnek a csapok. Mit javasol annak, akinek tartós vashiánya van? Első válasz.
10: Figyelj, vonacsin nem érdekel.
9: Megvárjuk a végét,
10: fontos, hozzá kell tenni, digitális.
8: Na. Második válasz.
9: Örüljön neki, nem húzza a zsebét.
8: Harmadik válasz.
10: Ha, Max nem ő játssza a vasembert, ha? De a Walking Deadben biztos a karrier.
7: Mivel foglalkozik a gastroenterológus? Első válasz.
8: Szabad idejében barkácsol, utazgat, rejtvényfejt.
7: Második.
8: Megállapítja, hogy a szakács helyesen lépette be az épületbe.
7: Harmadik.
8: Letükrözi a beleket, amitől azok fordítva kerülnek vissza. Mit mond önnek a bronhitis? Első válasz. Ha,
10: semmit, nem szoktam őslényekkel beszélgetni.
8: Második.
9: Olyan, mint a tüdőgyulladás, csak más.
8: Harmadik.
10: Valaki hörög és mégsem metál énekes.
8: Milyen tanácsot ad akkor, ha valakinek tartósan cseng a füle? Első válasz.
10: Vegye föl, hát a fontos.
8: Második.
10: Állíts a rezgőre.
8: Harmadik.
9: Máskor ne a sínen várja meg a villamost.
7: Melyik népbetegség nincs biztosan jelen Magyarországon? Első válasz.
8: Munkamánia.
7: Második.
8: Köszvény. A vényt ugyanis senki nem köszöni meg.
7: És a harmadik.
8: Pszichés mentális zavarok, hogy a rossz se megye már meg! Ön szerint a depresszió divat vagy valós népbetegség? Első válasz.
10: A divat nem lehet, mert a, se a cundába, se a HM-ben nem árulják.
8: Második.
10: Inkább meghalok, de semmi kedvem válaszolni.
8: Harmadik.
9: A depresszió az ugyanaz, mint a depi? Jój, mert akkor én tiszta tökdepis vagyok, és kiírom a fészre.
7: Mit csinál, ha a beteg ájulás közeli állapotban van, és a következő panaszokat sorolja föl? Légszomj, izzadás, megsemmisülés érzés, kisugárzó fájdalom a mellkasból, a váll a kar hátirányába, egyre sűrűsödő mellkasi fájdalom, első válasz.
8: Infarktust kapok az ijegységtől.
7: Második.
8: Semmit, mert a krónikus prostatagyulladás gyógyíthatatlan.
7: És a harmadik.
8: Megkérem, hogy mondja meg, hogy hol vannak elrejtve a család ékszerei.
7: És végül az utolsó kérdés. Ön mire támaszkodik a hétköznapokban? Első válasz.
8: Nem iszom.
7: Második.
8: Ez, ami épp előttem van, pultfa, villanyoszlop, kutya.
7: És a harmadik?
8: Igen, még töltsé egyre.
7: És akkor jöjjön néhány kiértékelés is, íme az első.
8: Ön nagyon ráérő ember lehet, ha így bele tudott merülni egy ilyen tesztlabba. Nézze, csak páciensét épp most szállították át a patológiára. De legalább akadtak hibátlan válaszai, szám szerint 2, gratulálunk!
7: Még egy kiértékelés. Nyugodtan írja ki a Fészre, hogy ön egy született zseni. Le tudja írni a Budapestet nagy B-vel, ami 100 emberből eddig csak 7-nek sikerült. Ha gondolja, most kattintson műveltségi tesztünkre, amellyel akár 3 pontot is elérhet, amennyiben tudja, ki írta a Mohácsi csatát.
8: És az utolsó kiértékelés. Önben egy orvos veszett el, de nagyon.
7: Azóta is keresik.
8: Azóta is keresik.
9: Nem mondja annak.
6: A mosolycsomagrovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.
1: Szeptember 22-e kedd van, most pedig indul a Panda Radar. 2 új járművel gazdagodott a Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény. Az autók az óvoda mindennapi munkáját segítik, így a fejlesztés a község legkisebbjeit szolgáló intézmény számára is fontos előrelépés. Korszerű, mágneses rezonancia berendezést kap a zombori kórház. A fejlesztés a pontosabb diagnosztikát és a környékbeli betegek ellátását segíti. Változik a buszközlekedés Szabadkán. A csatornaépítési munkálatok miatt szeptember 26-áig módosul a 3-as és a 13-as autóbuszjárat útvonala és menetrendje. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális járatinformációkat. Programajánló ma este Zenta 6 órakor a Zentai Alkotóházban mutatják be Mák Ferenc a Szűk hazának virágzó nemzete című kötetét. A rendezvény este 7 óráig tart. A nap jó híre ma a magyar kanizsai óvodásoké a főszerep. 2 új autó segíti a Gyöngyszemeink intézmény munkáját, mert a közösség jövőjébe fektetni mindig jó hír. És végül egy kis panda mosoly, miért nem szeretsz kedden dolgozni, mert hétvén még azt hittem, hogy csak rosszat álmodtam. Ez volt a Panda Radar, ami igazán számít. Szép kedvet, jó munkát és biztonságos közlekedést kívánunk. Maradjanak velünk, maradjanak a Panda Rádióval.

Nézzük, miről ír mai számában a Magyar Szó eredményes zentai közösség. Ezzel a címmel számol be a lap a zentai közösségi képviselőtestület üléséről, a tanácskozáson a költségvetés teljesítéséről és a község fejlesztéseiről is szó esett. A beszámoló szerint a helyi önkormányzat a tervezett beruházások folytatására és a község életminőségének javítására helyezi a hangsúlyt. Gazdasági hír, hogy felvehető a 6000 dináros támogatás. A korábban bejelentett egyszeri juttatás több mint 500 000 jogosult igényelte. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson az érintetteknek a mindennapi kiadások fedezésében. Új sportpályát kap a falu. Gunarason megkezdődött egy korszerű sport létesítmény kialakítása. A beruházás a helyi sportéletet és a fiatalok szabadidős lehetőségeit is szolgálja. Magyarkanizsa községben új köntösbe öltöznek a klasszikusok. A Nemzetközi Gyermekszínházi Fesztivál programjában különleges előadások várják a közönséget, amelyek ismét történeteket mutatnak be új megközelítésben. Újvidéken pedig a Név őrzi az emlékeket alap arról ír, hogy a városban emléktábla elhelyezésével tisztelegnek az első világháború egyik áldozata előtt. Ezek voltak a Magyar Szó szeptember 22-i számának kiemelt témái, maradjanak velünk!

0: Klasszik. Hanna Rádió.
1: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
2: Zenobián, volt már olyan reggeled, amikor ott álltál a szekrény előtt, és azt mondtad, nincs egy rongyom sem?
3: Persze, miközben a szekrény ajtót alig lehet becsukni.
2: Na pontosan, és ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy valami újat kellene vennünk, pedig lehet, hogy egyáltalán nem új ruhára van szükségünk, csak egy új ötletre.
3: Vagy egy olyan kiegészítőre, amely már ott lapul valamelyik fiókban, csak régóta nem jutott eszünkbe.
2: Ma éppen erről beszélgetünk, hogyan lehet ugyanazt az egyszerű öltözéket három teljesen különböző hangulatban viselni, és ehhez még vásárolni sem feltétlenül kell.
3: Kezdjük egy alapdarabbal. Farmer, egyszerű fehér póló, kényelmes cipő. Ezt szerintem szinte mindenki el tudja képzelni.
2: Most pedig vegyünk elő egy színes mintás kendőt, ha lazán a nyakunkba kötjük, már is egy kicsit elegánsabb lesz az összhatás.
3: Ha viszont a hajunkba tesszük, egészen játékos, fiatalos hangulatot kapunk.
2: És ha egy kisebb kendőt a táskánk fülére kötünk, még a régi táskánk is új életre kelhet.
3: Vagyis egyetlen kendővel háromféle stílust is kipróbálhatunk.
2: Ráadásul, ha reggel nem úgy áll a hajunk, ahogy szeretnénk, a kendő még mentő akcióként is bevehető.
3: Na, ezt a trükköt szerintem sokan felírják.
2: Maradjunk ugyanannál a farmelnél és a fehér pólónál, most tegyünk hozzá egy visszafogott apró fülbevalót és egy finom nyakláncot. Milyen lesz?
3: Egyszerű, letisztult, hétköznapi, tökéletes munkába vagy egy délelőtti ügyintézéshez.
2: Most viszont cseréljük a fülbevalót egy karakteresebb darabra, és vegyünk fel egy látványosabb karkötőt.
3: Már is készülhetünk egy délutáni találkozóra, vagy egy vacsorára.
2: És itt van egy fontos szabály, amely valójában nem is szabály. Nem kell minden ékszernek egyszerre főszerepet kapnia. Ha fülbevalunk hangsúlyos, a nyaklánc lehet egészen finom.
3: Így az összhatás nem lesz túl zsúfolt.
2: Mert az a cél, hogy minket vegyenek észre, ne az legyen az első kérdés, hány ékszerüzletet hoztunk magunkkal.
3: Bár egy-egy különleges darabnak azért lehet története is.
2: Bizony, egy ajándékba kapott nyaklánc vagy egy régi családi ékszer sokkal többet jelenthet egyszerű dísznél.
3: És most jöjjön valami, amire talán nem mindenki gondol divat kiegészítőként, és ez nem más, mint a szemüveg.
2: Pedig a keret formája és színe rengetegen változtathat az arcunk összhatásán. Egy vékony, visszafogott keret egészen más hangulatot adhat, mint egy karakteresebb, sötét vagy színes változat.
3: És nem csak a divat számít, fontos, hogy kényelmes legyen, jól illeszkedjen, és természetesen a megfelelő lencse kerüljön bele.
2: Pontosan, a szemüveg nem csak szép, hanem hasznos is, és ha valaki éppen új keretet választ, érdemes többféle formát felpróbálnia, néha az áll a legjobban, amelyre elsőre nem is gondolt volna.
3: Vagy amelyet a barátnője azonnal kiszúr, és azt mondja, hogy na, ezt ne tedd vissza.
2: Igen, bár azért a végső döntést az hozza meg, aki viselni fogja. És van még két kiegészítő, amelyet nem hagyhatunk ki, a táska és az öv. Egy egyszerű ruhát például egészen más hangulatúvá lehet egy vékony övvel tenni.
3: Vagy egy farmeres összeállításból is lehet elegánsabb viselet, ha sportos hátizsák helyett egy kisebb, letisztult táskát választunk.
2: Persze, csak akkor, ha minden belefér.
3: Na igen, mert amikor az ember egy apró táskába próbálja bepakolni a telefonját, a pénztárcáját, a kulcsát, a zsebkendőt, és még azt a bizonyos, hát ha szükség lesz rá dolgot is,
2: akkor kiderül, hogy a divat néha komoly logisztikai feladat.
3: De nem kell mindent egyszerre lecserélni. Már az is elég, ha a meglévő darabjainkat új párosításban próbáljuk ki. Andrea, azt hiszem, a mai rovatunknak van még egy fontos üzenete, Nem attól lesz valaki stílusos, hogy mindig a legújabb dolgokat viseli.
2: Hanem attól, hogy megtalálja, miben érzi jól magát, lehet az egy régi kedvenc kendő, egy különleges fülbevaló, egy kényelmes cipő, vagy egyszerűen az a ruha, amelyben kihúzzuk magunkat, és jó érzéssel nézünk a tükörbe.
3: Mert a divat lehet játék, és nem kell mindig komolyan venni.
2: Így van, és ha ma reggel úgy érezték, hogy nincs mit felvenni, ők nézzenek körül a kiegészítők között, lehet, hogy ott lapul a megoldás.
3: Csak előbb találják meg azt a bizonyos másik fülbevalót.
2: Ami természetesen mindig akkor tűnik el, amikor már indulni kell.
3: A mai divatpercekben tehát megtanultuk, hogy egyetlen kendő, ékszer, öv vagy táska is új hangulatot adhat a megszokott ruháinknak.
2: És a legjobb benne, hogy nem feltétlenül kell hozzá új gardrób, néha elég egy kis kreativitás, ez volt a divatpercek. Viseljék azt, amiben jól érzik magukat, és ne feledjék, a mosoly mindig jól áll.
3: Folytatódik a Tisza hangja, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
1: A Divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Here we go!
0: A térség legjobb zenéi.
3: This is the station.
4: I am Charlie XCX.
5: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
6: Zenobia, képzeld el a következő helyzetet. Hazatérünk egy csodálatos nyaralásból. Tele vagyunk élményekkel, a bőrön még az ajtóban, és már azt tervezzük, melyik fényképet mutassuk meg először a családnak. Aztán észrevesztük, hogy valami nincs rendben, az ajtó sérült, odabent pedig idegenek járhattak.
7: Hát ez az a pillanat, amikor az embernek egy csapásra véget ér a nyaralás.
6: Bizony, a mai biztosítási percekben arról beszélgetünk, mit tehetünk, ha betörésre utaló jeleket találunk otthon, és milyen szerepe lehet ilyenkor a lakásbiztosításnak. Rovatunk támogatója a DD Or biztosító, amelynek otthonbiztosítási lehetőségei között a választott csomagtól függően a betöréses lopás elleni védelem is szerepelhet.
7: Andrea, mit csináljunk először? Mert szerintem a legtöbben ösztönösen berohannának megnézni, hogy mi tűnt el.
6: Pedig, ha betörésre utaló jelet látunk, a legfontosabb a saját biztonságunk, ne lépjünk be. Ha fennáll a veszélye, hogy valaki még odabent tartózkodik, menjünk biztonságos helyre, és értesítsük a rendőrséget.
7: És ne kezdjünk rögtön rendet rakni, még akkor sem, ha a látványtól legszívesebben mindent visszatennénk a helyére.
6: Pontosan, a helyszínen olyan nyomok lehetnek, amelyek fontosak a rendőrségi vizsgálathoz.
7: Vagyis ez most kivételesen az a helyzet, amikor a rendrakás várhat.
6: Igen, bár azt hiszem, senki sem ilyen indokkal szeretné elhalasztani a takarítást, amikor a rendőrség már engedélyezte, hogy belépjünk, érdemes nyugodtan lépésről lépésre felmérni a történteket.
7: Készítsünk fényképeket a sérült ajtóról, ablaktól, bútorokról és az egyéb károkról. Írjuk össze, milyen tárgyak hiányoznak, és ha vannak számláink, jótállási jegyeink vagy korábbi fényképeink az értékesebb holmikról, keressük elő azokat is.
6: A biztosítónak is szüksége lehet azokra az adatokra, akár elbírálásához. A DD-Or a károk dokumentálásánál is hangsúlyozza a fényképek és a sérült tárgyak megőrzésének jelentőségét, amikor ez biztonságosan megoldható.
7: És mi legyen, ha a betörés során a bejárati ajtó is használhatatlanná vált?
6: Ilyenkor a lakást természetesen biztonságossá kell tenni, de mielőtt nagyobb javításba kezdenénk, érdemes egyeztetni a biztosítóval, hogy milyen dokumentációra van szüksége, a sürgős további károkat, megelőző intézkedéseket pedig ne halogassuk.
7: És most jön az a kérdés, amelyet sokan csak akkor tesznek fel, amikor már megtörtént a baj. Ugye ezt fizeti a biztosítóm?
6: A válasz az, hogy ezt mindig a konkrét szerződés dönti el. Nem minden lakásbiztosítás tartalmazza automatikusan ugyanazokat a kockázatokat.
7: Az én kis házam otthon biztosításánál is a választott fedezetek és a szerződés feltételei határozzák meg, mire terjed ki a védelem.
6: Ezért már a biztosítás megkötésekor érdemes megkérdezni, a betöréses lopás benne van-e a csomagban, a lakásban található ingóságok is biztosítottak, vagy kell külön értékhatárok bizonyos tárgyaknál.
7: Mert nem mindegy, hogy csak az épületre van biztosításunk, vagy a benne lévő értékeinkre is.
6: Pontosan, a szerződést pedig csak a fiók mélyén őrizzük, néha elő is kell venni.
7: Lehetőleg még azelőtt, hogy szükség lenne rá.
6: Ha rendelkezünk megfelelő biztosítással, a történteket mielőtt jelentsük be a biztosítónak a szerződésünkben meghatározott módon és határidőben.
7: A DD-Ornál a kárbejelentés online is elintézhető, illetve személyesen a kijelölt ügyfélszolgálati helyeken is intézhető. Segítséget a 0800-303-301-es díjmentes ügyfélszolgálati számon is kérhetünk.
6: És ami nagyon fontos, mondjuk el pontosan, mi történt, ne becsüljünk találomra, ne írjuk a listára olyasmit, amiben nem vagyunk biztosak.
7: Ha pedig később jut eszünkbe egy hiányzó tárgy, kérdezzük meg a biztosítót, hogyan egészíthetjük ki a bejelentést. Tudod, Andrea, amikor elutazunk, általában arra gondolunk, bepakoltunk-e mindent, megvan-e az útlevél, a telefon, a töltő.
6: És persze, hogy kikapcsoltuk-e a vasalót.
7: Azt legalább háromszor ellenőrizzük.
6: Pedig az otthonunk biztonságára is érdemes időt szakítani. Ellenőrizzük az ajtókat és az ablakokat, és ha hosszabb időre elutazunk, megkérhetünk egy megbízható hozzátartozót, hogy időnként nézzen rá a lakásra.
7: És még indulás előtt nézzük át, milyen biztosításunk van.
6: Mert a biztosítás nem tudja meg, nem történté tenni a kellemetlen esemény, de megfelelő fedezet esetén segítséget jelenthet az anyagi következmények rendezésében.
7: A mai biztosítási percek legfontosabb üzenete tehát, betörés gyanúja esetén először a saját biztonságunkra figyeljünk, értesítsük a rendőrséget, dokumentáljuk a kárt, és vegyük fel a kapcsolatot a biztosítónkkal.
6: És ne feledjük a biztosítási feltételeket, nem akkor a legjobb megismerni, amikor már baj történt. A mai rovat támogatója a DD Ort biztosító volt, köszönjük, hogy segítségükkel ismét egy olyan hétköznapi helyzetet járhattunk körül, amelyre érdemes előre felkészülni.
7: Vigyázzanak otthonukra, értékeikre és mindenek előtt egymásra.
6: Ez volt a biztosítási percek, és maradjanak továbbra is velünk itt az FM 103,5 MHz-en.

És már véget is ér egy újabb reggel, tele gondolatokkal, mosolyjal és dallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot velünk.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arengyelovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Agrotex.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024 557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. estcable.tv.
3: Es wurde reklamiert.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tk.
4: Ez volt a reklám.

0: Mindent kőből, az AMT Uniágentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniágent. Vanackó Arengyelovó.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet állatorvosi ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Gde, dale, okrećem sreću, pokrećem je leto na zimu, jesen ili proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

0: done.
1: Uh-huh.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
3: Szeptemberi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 540 dinár négyzetméterre, Austotherm Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml 899 dinár darabja, Rommel Zenta Petőfi Sándor 37, telefon 814 954. We'll be right back.

0: Ismered ezt a hangszert?
1: Nem. Mi ez? Koktélzongora.
0: Hogy működte? De figyelj csak, az, ott az aján kis csöveket látok, mintha abban valami folyna. Mi folyik itt? Megvan, megvan. Minden billentyűhöz egy ital tartozik.
1: Igen, és?
0: És nyilván, ahogy játszik, olyan ízű koktélt állít elő.
1: De hol adották ezt?
0: Hát én nem tudom.
1: Nem, valami író találta ki.

Spring.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom, 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
4: Es wurde reklamiert.

0: We just wanna blow up.
1: Panda Radio Kanyurze.
2: Dolaze snegovi.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Give it up. Panda Rádió.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Baneckó Arangyalovó.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm, 540 dinár négyzetméterre, Ausztoterm Styrodur 5 cm, 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg, 570 dinár darabja, Henkel polisztirol ragasztó 850 ml, 899 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.

0: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
1: Szeptemberben ingyenes vérképvizsgálat a Vitulus állatorvosi állomáson. Egy egyszerű vérvizsgálat sokat elárulhat kedvence egészségi állapotáról, és segíthet időben felismerni az esetleges problémákat. Használja ki a szeptemberi lehetőséget. Vitulus állatorvosi állomás, mert kedvence egészsége az első.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.
3: Ez volt a reklám.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Kapriolo bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Kapriolo bicikli. Az ön és családja részére. Kapriolo. Több mint bicikli. www.kapriolo.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Szeptemberi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Baumit kézbeton 25 kg 499 dinár darabja. Baumit kéz külső malter 40 kg 735 dinár darabja. Baumit kéz belső malter 40 kg 679 dinár darabja. Rommel Zenta Petőfi Sándor 37. Telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen ili proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 per A, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása háziállatok részére, háziállatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Szeptemberi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Henkel, nemes vakolat 25 kg, 3900 dinár darabja, jub, latex, félmat, kiváló, moshatóságú, belső falfesték, 5 liter, 3725 dinár darabja, OSB lapok 9 mm, 1630 dinár darabja, rigips, gipszkarton 12,5 mm, 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
3: Es wurde reklam.
4: Ono, u što smo se kleli, okreni list i reci, izvini. Što smo se sreli

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth-Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv

88.8. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

az awesome. Honda Rádió. Hit music. Panda Rádió.

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Class. On the radio.
1: Hit music. Give it up.
0: On the radio.